0: do.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Don't have to leave this town.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Idén sem marad el az augusztus 20-ai ünnepség, e-buszok érkezhetnek a fővárosba, górcső alatt a dinnyék. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Olcsóbb lesz az idei augusztus 20-ai ünnepség, erről a miniszterelnök beszélt. Magyar Péter azt mondta, a 17 milliárdos költség helyett idén az eddigi töredékéből, valamivel több mint 4 milliárd forintból szervezik majd meg az ünnepséget. Marad, de rövidebb lesz a tűzijáték, lesz drónshow és fényjáték is az esti rendezvényen. Budapest történetének legnagyobb elektromos buszfejlesztését készítik épp elő. Legalább 250 új elektromos jármű állhat forgalomba a fővárosban, de az ehhez szükséges töltő infrastruktúrát is kiépítik. Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte, mindez tisztább levegőt, csendesebb utcákat, korszerűbb közösségi közlekedést és zöldebb Budapestet is jelent. Azonban nem most. Az első új elektromos buszok várhatóan csak 2029-ben állhatnak forgalomba. Jelenleg egyébként több mint 400 darab 10 évnél idősebb autóbusz közlekedik a fővárosban. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleg a sepedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, ill lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
1: Extrém alacsony a Duna vízállása, emiatt egyes hajójáratok módosított útvonalon közlekednek. Pár napig még a Budapest nappali Hoppon járat nem köt ki a Margit szigeten, de nem fut ki a Budapest-Szentendre, a Budapest-Visegrád, valamint a Visegrád-Esztergom járat sem. Továbbá a visegrádi Hoppon járat, az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó. A fővárosban még zavartalan a vízi forgalom. Ma kezdetben többfelé kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Nyugaton, északnyugaton, északkeleten záporokra, zivatarokra is számítani kell. Az északnyugati-nyugati szél sokfelé lehet erős, élénk. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő. A leghidegebb esti órákban 24 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palotta vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hány magad maradsz, és lesz még valaki,
1: élvezd!
0: Ha annak látszik, ami marad itt,

0: Neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

0: ébreszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezd, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Megkezdte munkáját a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. Új repülőgép érkezett Andráshidára. Vízkorlátozás zalai településeken. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat a Balaton déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján. Mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
3: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegélynyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak, azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
2: Új repülőgéppel bővült a Zalaegerszeg-Andráshida repülőtér flottája. Erről számolt be a közösségi oldalán a Reptér. A posztjuk szerint megérkezett hozzájuk egy Cessna 172 Skyhawk típusú légijármű, amely a világ legnagyobb példányszámban gyártott kis repülőgépe. A gép ezentúl igénybe vehető sétarepülésekre, légifotózásokra, filmforgatásokra és repülős élményprogramokra is. A tájékoztatás szerint jelenleg még dolgoznak a különböző sétarepülési útvonalak kialakításán, amelyek során lehetőség nyílik majd Zalaegerszeg, a Zalai Dombság, a Kis-Balaton, a Balaton térsége és számos helyszín megcsodálására. A posztban azt írják, hogy a repülőgép beszerzése mérföldkő a reptér életében, hiszen hosszú távon hozzájárul a repülőtér folyamatos működéséhez és a szolgáltatások bővítéséhez. Továbbra is érvényben van a vízkorlátozás a Zalaszentgróti vízműhöz tartozó településeken. Erre hívta fel a figyelmet a Zalavíz ZRT a közösségi oldalán. A posztjuk szerint a korlátozásra azért van szükség, mert múlt héten egy nagy átmérőjű gerincvezetéken csőtörés történt, így a víztározók szintje jelentősen csökkent. Bár a szükséges vízmennyiséget a DRV ZRT és a Magyar Honvédség segítségével visszapótolták, hétfőn újabb csőtörés történt, így a tározók vízszintje újra lecsökkent. Jelenleg a DRV ZRT és a Zalavíz ZRT saját, illetve bérelt vízszállító járművekkel sümegről biztosítja a rendszer vízpótlását. Ezért arra kérnek mindenkit, hogy a vezetékes vizet ne használja a kertje locsolására, autómosásra és a kerti medencék feltöltésére. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országosá bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
4: A faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni. Emiatt kérjük a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, hogy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt. Vidéken is egyre többen.
2: Az iskolai bántalmazásokról tartottak civil műhely foglalkozást Zalaegerszegen. A probléma ugyanis egyre több kiskamaszt és nagyobb gyereket is érint. A bántalmazás pedig a gyerekek szociális készségeire, a későbbiekben pedig a párválasztásra, valamint a munkahelyi és a baráti közösségekben való részvételre is negatív hatással lehet. Ezért a szakemberek az atrocitások megelőzéséről beszélgettek, és egy alapítványt is létrehoztak ennek érdekében, amit a Valódi Közösségekért magánalapítvány névvel jegyeztettek be, írja az Egerszegi Hírek. A szervezet fő célja a mentális egészség megőrzés, az egészségtudatosság és az edukáció, hogy a gyerekek biztonságos és elfogadó környezetben éljenek, és merjenek segítséget kérni, ha bántalmazzák őket. Trükkös tolvajokat kaptak el a zalaszentgróti rendőrök. Két férfit vettek őrizetbe, akik egy türjei telephelyre törtek be. A helyszínen elforgatták és le is törtek egy kamerát, aztán a használaton kívüli épületben levágták a részcsöveket, elloptak egy gázbojlert és egy hegesztőgépet. Ezzel csaknem 3 millió forintos kárt okoztak. A rendőrök egy héten belül azonosították őket, a lakásukon pedig a lopott áru egy részét is lefoglalták. A kihallgatásukon azt mondták, hogy az egyikőjük forgalomból kivont járművével mentek a helyszínre, a fémet pedig a mély telepen adták le. Olvasható a Zalavár megyei rendőrök közösségi oldalán. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt három év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
5: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
2: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Idén is színvonalas produkciókkal várja közönségét a Györöki Jazz Fiesta. A nyári hetekben csütörtök esténként lépnek fel zenészek a Raksányi Gellért téren. Múlt héten a Zalai Balatonpart fúvószenekara adott koncertet, legközelebb pedig július 30-án a Late Night Jazz Band lép fel, kiegészülve a Hollandiából érkező Laki Ákos tenorszaxofonossal. Őket pedig Éliás Gyula követi majd. Augusztus 13-ára két kiváló tehetséget hívtak meg a szervezők. Olvasható a Keszthelyi Televízió oldalán. Köveket dobált az M7-esen haladó autósokra két letenyei fiatal. A sztráda egyik felüljárójáról Letenye közelében tették ezt, írja a polisz.hu. A rendőrséghez több bejelentés is érkezett miattuk. Az egyik kő egy szlovén vontató szélvédőjének csapódott és meg is repett. Az autópálya alosztály és a letenyei rendőrös munkatársai adatgyűjtés és tanúkutatás alapján hamar azonosították, és fél órán belül Letenyén el is fogták a 16 és 11 éves helyi fiúkat, akik elismerték tettüket. Olvasható a polisz.hu oldalán. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
6: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használati lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
2: Befejeződött a Deák Ferenc megyei és városi könyvtár fűtéskorszerűsítése. A versenyképes járások program keretében több mint 93 millió forint értékű fejlesztés valósult meg. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. A munkálatok során az elavult gázkazánok helyére két új korszerű kondenzációs gázkazán telepítettek. Emellett új fűtési rendszert alakítottak ki, ehhez új fűtési és vízvezetéket építettek a szakemberek. A felújítási munkák közben az olvasótermet is korszerűsítették az épületben, így a látogatókat már a mai kor elvárásainak megfelelő tér fogadja. Változékonyabb, de továbbra is igazi nyári idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a korábbi hőség kissé mérséklődik. A nappali hőmérséklet többnyire 29 és 32 fok között alakulhat. Viszont megnövekedhet a gomoly felhőzet, ezért időnként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként élénk, átmenetileg erős széllökések is lehetnek.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Július 18-a van szombat, és a legjobb zenéket hozom természetesen, hogy jól induljon a reggel. Az ébredés és a napindítás mellé itt lesz velem Robbie Williams, meg Avril Lavigne, ugyanis az ő girlfriendjével kezdem meg a mai napot. Rádiózzunk együtt, szép reggelt!
1: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék, a Spice Girls rázott minket fel. Szép reggelt kívánok, ez volt a Spice Up Your Life, és folytatom természetesen az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel, és hamarosan majd a nap érdekességeivel is jövök, de addig most Mark Ronson és Bruno Mars közösen szól. Ez az Uptown.

0: Best FM a legjobb zenék. Robbie Williams-el ébredhettünk, ez volt a She's the One. Szép reggelt mindenkinek. Július 18-a van szombat, a névnaposok a Frigyesek, a születésnaposok között Vin Dieselt és Sebestyén Balást köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a Nemzetközi Kaviárnap, és ezen a napon 1964-ben jelent meg a Beatlesnek a Hard Day's Night című albuma, illetve 70-ben, szintén Britanniában, Londonban, a Hyde Parkban a Pink Floyd és a Deep Purple egy ingyenes koncertet ad, úgyhogy a rock szempontjából ez egy jellegzetes nap. Egy biztos, hogy mi a folytatásban nem rockkal megyünk tovább. Jön egy rövid szünet, aztán jönnek az R&B császárok, szintén Britanniából. Egy fiú csapatról van szó, ez lesz majd a Blue és a One Love a hírek után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Tényi ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. Korszerűsítették a könyvtár fűtésrendszerét. Rongáló fiatalokat kaptak el a rendőrök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégák, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, ill lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
1: Befejeződött a Deák Ferenc megyei és városi könyvtár fűtés korszerűsítése. A versenyképes járások program keretében több mint 93 millió forint értékű fejlesztés valósult meg. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. A munkálatok során az elavult gázkazánok helyére két új korszerű kondenzációs gázkazán telepítettek. Emellett új fűtési rendszert alakítottak ki, ehhez új fűtési és vízvezetéket építettek a szakemberek. Valamint elhelyeztek 112 új lapradiátort. A felújítási munkák közben az olvasótermet is korszerűsítették az épületben, így a látogatókat már a mai kor elvárásainak megfelelő tér fogadja. Köveket dobált az M7-esen haladó autósokra két letenyei fiatal. A sztráda egyik felüljárójáról Letenye közelében tették ezt, írja a polisz.hu. A rendőrséghez több bejelentés is érkezett miattuk, az egyik kő egy szlovén vontató szélvédőjének csapódott és meg is repett. Az autópálya alosztály és a letenyei rendőrös munkatársai adatgyűjtés és tanúkutatás alapján hamar azonosították, és fél órán belül Letenyén el is fogták a 16 és 11 éves helyi fiúkat, akik elismerték tettüket. A nagykanizsai rendőrkapitányság közlekedésbiztonsága elleni bűncselekmény miatt eljárást indított a fiatalokkal szemben. Olvasható a polisz.hu oldalán. Változékonyabb, de továbbra is igazi nyári idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a korábbi hőség kissé mérséklődik. A nappali hőmérséklet többnyire 29 és 32 fok között alakulhat. Viszont megnövekedhet a gomoly felhőzet, ezért időnként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként élénk, átmenetileg erős széllökések is lehetnek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zené, Gloria Estefan ébresztett minket, ez volt a Turn a Beat Around, szép reggelt mindenkinek, ígértem, hogy jövök majd a mai nap témáival, hát már mondom is, 7 óra után érkezik egy okos nyakörv, ami a mesterséges intelligenciával védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába, jönnek majd a részletek, 8 óra után pedig egy kis érdekesség a farmer nadrágon lévő apró kis zsebről jön a valódi története, 9 óra után pedig irány a foci VB, ahol most a Halftime Show fog a sportrovatba bekerülni, mert nem akarok esélyeket latolgatni a döntővel kapcsolatban, hanem inkább azt is elárulom, hogy ki csatlakozott Madonna és Shakira mellé. Még a legjobb zenékkel pedig természetesen egész reggel jövök. Itt lesz még velem a TNT ebben az órában az évren álmodunkkal, na meg most a Mojo felvétele, ugyanis ezzel folytatjuk az ébredést és a napi ritmust itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig jövök az első témájával a reggelnek, ami nem más lesz, mint az, hogy egy okos nyakörv és a mesterséges intelligencia közösen védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A Destiny's Child és a Say My Name már biztos, hogy pörög majd a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Itt a fesztivál szezon. Forgalomkorlátozás a Göcsei úton. Kőkereszteket újítottak fel. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Itt a fesztivál szezon. Kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, igyunk elég vizet és figyeljünk oda egymásra, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője.
2: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő krém vagy gél, és amit még szeretnék kijelezni, hogy a maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légzőszerveket nagy mértékben igénybe veszi. Több napos eseményre lehetőség szerint minden napra vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó, törölközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, az semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőnk.
1: Mától teljesen lezárták a Borút, Tündér utcától keletre eső szakaszát. Útburkolatot javítanak a szakemberek, ami az egysávos út teljes szélességét érinti, ezért nem használhatják azt a közlekedők, valószínűleg 3 héten át. A munkaterület részét képezi a Tündér utcai csomópont, ezért az útzár a Zsák utca jellegből adódóan az ingatlan tulajdonosokat is érinti, akik autóval nem tudnak bejutni a házukhoz, ezért a megértésüket és türelmüket kérik. Derül ki a polgármesteri hivatal tájékoztatásából. Kőkereszteket újított fel Genesdiáson és Balatongyörökön a Nyugat-Balaton Líder Egyesület. Genesdiáson a plébánia előtt álló kereszt szépült meg a segítségükkel, amely a Rácz Kopácsi család síremléke volt, és valószínűleg a Diási temetőből került ide. Ez a kereszt azért különleges, mert piétás, vagyis az anyai fájdalmat fejezi ki egy gyermek halála miatt. Az egyesület jóvoltából a balatongyöröki templom előtti kőkereszt is megújult. Számolt be róla a Keszthelyi Televízió. Jótékonysági futást szervez a Zalaegerszegi Család és Gyermekjóléti Központ. A rászoruló gyerekek iskolakezdését szeretnék támogatni, ezért július 25-én a Gébárti tóhoz várják a futókat, ahol a nevezési díj egy iskolaszeradomány lesz. Iskolatáskákat, füzeteket, ceruzákat, tollakat, rajzeszközöket és tornafelszerelést várnak, írja az Egerszegi Hírek. Kissé mozgalmasabbá válik az időjárás környékünkön, de a nyár továbbra is meghatározó marad. A korábbi forróság után néhány fokos enyhülés érkezik, miközben a nappali csúcshőmérséklet továbbra is megközelítheti a 30 fokot. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg. Ezekből elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A légmozgás többnyire mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jön egy okos nyakörv, ami a mesterséges intelligencia segítségével közösen védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Ezt fogjuk körbejárni ebbe az órába, és természetesen szólnak a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Szép reggelt mindenkinek! A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Július 18-a van szombat. Indulunk Nelly Furtádóval.
0: Best FM. A

Best FM a legjobb zenék, a technológia és a természetvédelem találkozásának egyik legyűgöző példáját mutatja be délnyugat Kínában, Yuan tartományban, egy olyan dolog, ahol immár a mesterséges intelligencia és a műholdas helymeghatározás segítségével vigyáznak a veszélyeztetett ázsiai elefántokra. A legújabb módszerekkel valós időben megszakítás nélkül lehet követni a hatalmas emlősök mozgását. Az állatok egy műholdas navigációs rendszerre csatlakoznak okos eszközzel, és amelyek folyamatosan adatokat küldenek az elefántok pontos helyzetéről és aktivitásáról. A beérkező hatalmas mennyiségű adatokat a mesterséges intelligencia dolgozza fel, a rendszer azonosítja a napi és szezonális mozgási mintázatokat, és előrejelzi, ha a csorda emberi települések vagy közlekedési hálózatok felé veszi az irányt. Yuan tartományban jelenleg 9 elefántcsorda, vagyis több mint 300 egyedél, mint egy 40 település közvetlen közelében. Reméljük más fajoknál is felhasználják mindezt, mert ez bizony hatalmas nagy segítség lehet a kihalás szélén álló fajoknál. A legjobb zenékkel pedig folytatjuk.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Hooligans és a Vér nem válik vízzé. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A legjobb zenékkel természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást hamarosan. Itt lesz például velem Roger Sanchez és az Other Chance. A közvetlen folytatás meg a hírek után majd az OMCA lesz. Ez lesz a How Bizarre!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Drónokkal figyelik a vasúti területeket. Alapítvány az iskolai bántalmazások ellen. Betörőket fogtak el az alaszentgróti rendőrök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 18-a van, szombat. Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen, vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt vezérigazgató.
2: A felsővezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatolók testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédia sorokat szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
1: Az iskolai bántalmazásokról tartottak civil műhelyfoglalkozást Zalaegerszegen. A probléma ugyanis egyre több kiskamaszt és nagyobb gyereket is érint. A bántalmazás pedig a gyerekek szociális készségeire, a későbbiekben pedig a párválasztásra, valamint a munkahelyi és a baráti közösségekben való részvételre is negatív hatással lehet. Ezért a szakemberek az atrocitások megelőzéséről beszélgettek, és egy alapítványt is létrehoztak ennek érdekében, amit a Valódi Közösségekért magánalapítvány névvel jegyeztettek be, írja az Egerszegi Hírek. Trükkös tolvajokat kaptak el a zalaszentgróti rendőrök. Két férfit vettek őrizetbe, akik egy türjei telephelyre törtek be. A helyszínen elforgatták és le is törtek egy kamerát, aztán a használaton kívüli épületben levágták a részcsöveket, elloptak egy gázbojlert és egy hegesztőgépet. Ezzel csaknem 3 millió forintos kárt okoztak. A rendőrök egy héten belül azonosították őket, a lakásukon pedig a lopott áru egy részét is lefoglalták. A kihallgatásukon azt mondták, hogy az egyikőjük forgalomból kivont járművével mentek a helyszínre, a fémet pedig a mélytelepen adták le. Olvasható az Alavár megyei rendőrök közösségi oldalán. Most pedig híreink legvégén pár mondatban a várható időjárásról. Változékonyabb, de továbbra is igazi nyári idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a korábbi hőség kissé mérséklődik. A nappali hőmérséklet többnyire 29 és 32 fok között alakulhat. Viszont megnövekedhet a gomoly felhőzet, ezért időnként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként élénk, átmenetileg erős széllökések is lehetnek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Roger Sanchez és az Other Chance. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 18-a van szombat. A születésnaposok között Vin Dieselt és Sebastian Balást köszönhetem, a névnaposok pedig a Frigyesek. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a Nemzetközi Kaviárnap, és a rock történetében nagyon jeles dolgok történtek a mai napon, a múltban. 64-ben a Beatlesnek jelent meg a Hard Day's Night című albuma, 1970-ben pedig a Hyde Parkban, Londonban, tehát maradunk Britanniában, a Pink Floyd és a Deep Purple egy ingyenes koncertet adott. És ha már a britek, akkor jön ennek a nemzetnek a jeles képviselője zenekarként a 90-es évekből. Méghozzá Simply Red-del megyünk tovább, és hamarosan elárulom, hogy a következő órában majd miről fogunk beszélni, de most meghallgatjuk a Stars-t!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a farmer nadrágok apró kis zsebének történetét fogom elhozni, és természetesen a legjobb zenéket is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Akon, a Lollival érkezik majd.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9.

0: Szegedország legfrissebb híreit a 88.9 Best FM-en.
1: Tényi ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. Korszerűsítették a könyvtár fűtésrendszerét. Rongáló fiatalokat kaptak el a rendőrök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges sepedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégák, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak a kézmosás, illemhely használat, ill lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
1: Befejeződött a Deák Ferenc megyei és városi könyvtár fűtéskorszerűsítése. A versenyképes járások program keretében több mint 93 millió forint értékű fejlesztés valósult meg. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. A munkálatok során az elavult gázkazánok helyére két új korszerű kondenzációs gázkazán telepítettek. Emellett új fűtési rendszert alakítottak ki, ehhez új fűtési és vízvezetéket építettek a szakemberek. Valamint elhelyeztek 112 új lapradiátort. A felújítási munkák közben az olvasótermet is korszerűsítették az épületben, így a látogatókat már a mai kor elvárásainak megfelelő tér fogadja. Köveket dobált az M7-esen haladó autósokra két letenyei fiatal. A sztráda egyik felüljárójáról Letenye közelében tették ezt, írja a polisz.hu. A rendőrséghez több bejelentés is érkezett miattuk, az egyik kő egy szlovén vontató szélvédőjének csapódott és meg is repett. Az autópálya alosztály és a letenyei rendőrös munkatársai adatgyűjtés és tanúkutatás alapján hamar azonosították, és fél órán belül Letenyén el is fogták a 16 és 11 éves helyi fiúkat, akik elismerték tettüket. A nagykanizsai rendőrkapitányság közlekedésbiztonsága elleni bűncselekmény miatt eljárást indított a fiatalokkal szemben. Olvasható a polisz.hu oldalán. Változékonyabb, de továbbra is igazi nyári idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a korábbi hőség kissé mérséklődik, a nappali hőmérséklet többnyire 29 és 32 fok között alakulhat. Viszont megnövekedhet a gomoly felhőzet, ezért időnként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként élénk, átmenetileg erős széllökések is lehetnek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 18-a van, szombat, és ebben az órában a farmer nadrágok apró kis zsebének történetét fogjuk kicsit körbejárni, meg persze hozom a legjobb zenéket is az ébredés és a napindítás mellé. A Jamiroquai a kezdés, méghozzá a Little L-lel. Jó ébredést, délig együtt rádiózunk.
0: Best FM

Best FM a legjobb zenék, egy kicsit a farmer nadrágokkal foglalkozunk, és jön egy dilemma, hogy mire is való az az első zseb feletti apró kis rekesz, kicsi zseb. Bár a modern korban rágógumi apró pénz vagy öngyújtó tárolására használják leginkább, egy 150 éves múltra vezethető vissza az eredeti funkciója, és nagyon más volt. A korai darabokban a mai formatervezéstől eltérően csupán 4 zsebben rendelkeztek a nadrágok, egy a nadrág hátulján és 3 az elején, beleértve azt a nagyon pici zsebet, aminek a funkciója már akkor is ki volt használva, és az eredeti dizájn részét is képezte. Nem másra használták, mint a biztonságos tárolásra, a zsebóráknak. A 19. század végén az Egyesült Államokban rendkívül népszerűek voltak a zsebórák. A munkások, a bányászok és a konvojok is használták ezt a kiegészítőt, a zsebórát, úgyhogy emiatt lett odavarva ez a pici kis zseb, bele tudják csúsztatni, és ne legyen összetörve, karcolva, vagy ne hagyják el ebből a zsebből, mert ez szorosan oda tartotta. Úgyhogy ez a pici kis dolog, így a farmerről és a pici zsebről, mindenki szerintem gondolkozott róla, hogy az mire is való, hát tessék, itt van a válasz. A legjobb zenékkel pedig folytatjuk az ébredést és a napindítást, visszarepülünk a 90-es évek világába, egy hip-hop partira majd CG Louise-zal, ugyanis az R to the A is itt lesz velem hamarosan, viszont most a 90-es évek felejthetetlen slágerei helyett a 2000-esek jönnek. Akonnal megyünk tovább, és Soul a Lonely most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Balatoni nyár a Walmarttól, és Szikora Robi ott volt az oldalukon. Hamarosan jövök majd, hogy a következő órában mit fogunk a sportrovatba hallani, és nem sportolással lesz kapcsolatos, hanem egy kis színes kis hír a foci VB döntőjéről, és természetesen a legjobb zenéket is hozom a következő fél órában is. A hírek után majd George Michael-lel megyünk tovább. Ez lesz majd a Too Funky!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Itt a fesztivál szezon. Forgalomkorlátozás a Göcsei úton. Kőkereszteket újítottak fel. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Itt a fesztivál szezon. Kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, igyunk elég vizet és figyeljünk oda egymásra, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője.
2: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő krém vagy gél, és amit még szeretnék kijelezni, hogy a maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légzőszerveket nagymértékben igénybe veszi. Több napos eseményre lehetőség szerint minden nap vegyen tiszta ruhát a fesztiválozó, törölközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, az semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőnk.
1: Mától teljesen lezárták a Borút Tündér utcától keletre eső szakaszát. Útburkolatot javítanak a szakemberek, ami az egysávos út teljes szélességét érinti, ezért nem használhatják azt a közlekedők, valószínűleg 3 héten át. A munkaterület részét képezi a Tündér utcai csomópont, ezért az útzár a Zsák utca jellegből adódóan az ingatlan tulajdonosokat is érinti, akik autóval nem tudnak bejutni a házukhoz, ezért a megértésüket és türelmüket kérik. Derül ki a polgármesteri hivatal tájékoztatásából. Kőkereszteket újított fel Gyenesdiáson és Balatongyörökön a Nyugat-Balaton Líder Egyesület. Gyenesdiáson a plébánia előtt álló kereszt szépült meg a segítségükkel, amely a Rácz-Kopácsi család síremléke volt, és valószínűleg a diási temetőből került ide. Ez a kereszt azért különleges, mert piétás, vagyis az anyai fájdalmat fejezi ki egy gyermek halála miatt. Az egyesület jóvoltából a balatongyöröki templom előtti kőkereszt is megújult. Számolt be róla a Keszthelyi Televízió. Jótékonysági futást szervez az Zalaegerszegi Család és Gyermekjóléti Központ. A rászoruló gyerekek iskolakezdését szeretnék támogatni, ezért július 25-én a Gébárti tóhoz várják a futókat, ahol a nevezési díj egy iskolaszeradomány lesz. Iskolatáskákat, füzeteket, ceruzákat, tollakat, rajzeszközöket és tornafelszerelést várnak, írja az Egerszegi Hírek. Kissé mozgalmasabbá válik az időjárás környékünkön, de a nyár továbbra is meghatározó marad. A korábbi forróság után néhány fokos enyhülés érkezik, miközben a nappali csúcshőmérséklet továbbra is megközelítheti a 30 fokot. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg. Ezekből elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A légmozgás többnyire mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Rihannával ébredhettünk, ez volt a Pont Replay, július 18-a van szombat, a névnaposok, a frigyesek, a születésnaposok között pedig Sebestyén Balást és Vin Dieselt köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket, Egyébként a kaviár nemzetközi napja van a mai napon, és 1970-ben és 64-ben a rock történelemben hatalmas dolgok történtek. Jöjjön az előbbi, a 70-es évek. A Pink Floyd és a Deep Purple hatalmas nagy ingyenes koncertet ad Londonban, a Hyde Parkban, és 1964 jön most, ahol pedig szintén Britániában járunk, és a Beatlesnél itt a Hard Day's Night című album jelent meg a mai napon, úgyhogy tényleg nem kis dolog, és a briteket egyáltalán nem cseréljük le, hanem a folytatásban jön méghozzá egy brit lemezlemes most az ébredés és a napindítás mellé, mert van még hátra bőven ebből az órából, jön a Praise You, tehát Fatboy Slimtől most itt a Westen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán pedig a sportrovat, és most nem a sportról lesz szó, hanem nem akármiről. Hoho, a VB döntő kerül terítékre, de a Halftime Show-t fogjuk körbejárni, ugyanis Madonna és Shakira és Robbie Williams mellé jött még egy név, jönnek a részletek, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Madison Avenue, a Don't Call Me Baby-vel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Drónokkal figyelik a vasúti területeket. Alapítvány az iskolai bántalmazások ellen. Betörőket fogtak el az alaszentgróti rendőrök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 18-a van, szombat. Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen, vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt vezérigazgató.
2: A felsővezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatolók testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorokat szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
1: Az iskolai bántalmazásokról tartottak civil műhelyfoglalkozást Zalaegerszegen. A probléma ugyanis egyre több kiskamaszt és nagyobb gyereket is érint. A bántalmazás pedig a gyerekek szociális készségeire, a későbbiekben pedig a párválasztásra, valamint a munkahelyi és a baráti közösségekben való részvételre is negatív hatással lehet. Ezért a szakemberek az atrocitások megelőzéséről beszélgettek, és egy alapítványt is létrehoztak ennek érdekében, amit a Valódi Közösségekért Magánalapítvány névvel jegyeztettek be, írja az Egerszegi Hírek. Trükkös tolvajokat kaptak el az alaszentgróti rendőrök. Két férfit vettek őrizetbe, akik egy türjei telephelyre törtek be. A helyszínen elforgatták és le is törtek egy kamerát, aztán a használaton kívüli épületben levágták a részcsöveket, elloptak egy gázbojlert és egy hegesztőgépet. Ezzel csaknem 3 millió forintos kárt okoztak. A rendőrök egy héten belül azonosították őket, a lakásukon pedig a lopott áru egy részét is lefoglalták. A kihallgatásukon azt mondták, hogy az egyikőjük forgalomból kivont járművével mentek a helyszínre, a fémet pedig a mélytelepen adták le. Olvasható az Alavár megyei rendőrök közösségi oldalán. Most pedig híreink legvégén pár mondatban a várható időjárásról. Változékonyabb, de továbbra is igazi nyári idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a korábbi hőség kissé mérséklődik. A nappali hőmérséklet többnyire 29 és 32 fok között alakulhat. Viszont megnövekedhet a gomoly felhőzet, ezért időnként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként élénk, átmenetileg erős széllökések is lehetnek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Rendhagyó a sportrovat, mert hogy minden a foci VB döntője körül folog, és ez teljesen normális, és mi is, de nem a sport szempontjából, és nem az esélylatolgatás szempontjából fogjuk megnézni, hanem a Halftime Show szempontjából. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, július 18-a van szombat, a legjobb zenéket pedig hozom. Nellyvel indulunk, ez a Ride It Me!
0: Best

kopik. Best FM a legjobb zenék, szinte bombaként robbant az a hír, hogy a foci VB döntőjében először az életben halftime show lesz, mert hogy egyébként Amerika, Kanada és Mexikó rendezi ezt közösen, és hát Amerikában lesz a döntő, úgyhogy emiatt a FIFA bejelentette, hogy tart egy halftime show-t, amiben nem akármilyen sztárok vannak, ez is egy bomba mega hír volt, hogy jön Madonna és Shakira, és utána azt is lehetett olvasni, hogy érkezik Robbie Williams is. És hát most az újabb fellépő, aki a héten jelentkezett, vagy jelentették be, ő nem más, mint Justin Bieber. Hatalmas megtisztelésnek nevezte a felkérést, kiemelve, hogy a futball és a világbajnokság semmihez sem fogható módon képes egyesíteni az embereket és a szeretetet a világon. Ebben igaza van, és nagyon remélem, hogy a sportban mindenki megtalálja az összetartást és a szeretetet, na meg a zenében is, úgyhogy ezzel itt most be is fejezném ezt a gondolatot, és hát mindenki játszon el azzal, hogy Spanyolországnak vagy Argentinának drukkol, kinek látná a kezében legszívesebben azt a trófeát. Én most a legjobb zenéket hozom inkább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Vanessa, Amorózi, az Absolutely Everybody-val hamarosan, de a folytatás most Ultra Néti, ez a Free itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék, a 90-es években bulisztunk egy hatalmasat, méghozzá Hanson tesókkal, ez volt az Mbapp, szép napot, szép reggelt, nem is tudom, hogy már mit mondjak, így közel 10 órához. Egy biztos, hogy július 18-a van szombat, a névnaposok a Frigyesek, a születésnaposok között pedig Sebestyén Balást és Vin Dieselt köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. A nemzetközi kaviár nap a mai napon van, és a legjobb zenéket pedig az óra végéig még hozom. Itt lesz például velem Tupac és a California Love, a folytatás viszont Lil Kim és Christina Aguilera közöse, ez a Can't Hold Us Down.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, de én és a legjobb zenék maradunk, indul a Best hétvége, és olyan előadók fogják feldobni majd a hangulatot, mint például Gwen Stefani és Akon, ők a The Sweet Escape-pel érkeznek majd.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready, girl?

0: Szegedország legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Tényi ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. Korszerűsítették a könyvtár fűtésrendszerét. Rongáló fiatalokat kaptak el a rendőrök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges sepedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégák, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak a kézmosás, illemhely használat, ill lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
1: Befejeződött a Deák Ferenc megyei és városi könyvtár fűtéskorszerűsítése. A versenyképes járások program keretében több mint 93 millió forint értékű fejlesztés valósult meg. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. A munkálatok során az elavult gázkazánok helyére két új korszerű kondenzációs gázkazán telepítettek. Emellett új fűtési rendszert alakítottak ki, ehhez új fűtési és vízvezetéket építettek a szakemberek. Valamint elhelyeztek 112 új lapradiátort. A felújítási munkák közben az olvasótermet is korszerűsítették az épületben, így a látogatókat már a mai kor elvárásainak megfelelő tér fogadja. Köveket dobált az M7-esen haladó autósokra két letenyei fiatal. A sztráda egyik felüljárójáról Letenye közelében tették ezt, írja a polisz.hu. A rendőrséghez több bejelentés is érkezett miattuk, az egyik kő egy szlovén vontató szélvédőjének csapódott és meg is repett. Az autópálya alosztály és a letenyei rendőrös munkatársai adatgyűjtés és tanúkutatás alapján hamar azonosították, és fél órán belül Letenyén el is fogták a 16 és 11 éves helyi fiúkat, akik elismerték tettüket. A nagykanizsai rendőrkapitányság közlekedésbiztonsága elleni bűncselekmény miatt eljárást indított a fiatalokkal szemben. Olvasható a polisz.hu oldalán. Változékonyabb, de továbbra is igazi nyári idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a korábbi hőség kissé mérséklődik. A nappali hőmérséklet többnyire 29 és 32 fok között alakulhat. Viszont megnövekedhet a gomoly felhőzet, ezért időnként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként élénk, átmenetileg erős széllökések is lehetnek.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szombat van, méghozzá július 18-a, és a legjobb zenéket hozom, indul a Best hétvége. Olyan előadók társaságába tölthetjük ezt az órát, mint például az M-Woog, itt lesz velem Gwen Stefani, az óra elsője pedig a Black Eyed Peas. A Where is the Love-val indulunk.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Megszakad, méghozzá Horváth Tamástól. Szép napot mindenkinek, nem tudom kinél hogy telik a hétvége, de nagyon remélem, hogy mindenki pihenéssel tölti. Aki esetleg dolgozik, annak kitartást kívánok, aki pedig az utakon megy éppen, annak pedig sok figyelmet. A legjobb zenék mindenkinek, próbálják feldobni a hétvégéjét. Itt lesz velem majd hamarosan a Black Machine a How G-vel, most viszont egy rock balladát hallhatunk a következő 5,5 percben az Aerosmith-től. Ez az Amazing, rádiózunk együtt délig, ez a Best

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a My Lovin' az M-Walk-tól. Szép napot mindenkinek, július 18-a van szombat, a névnaposok a Frigyesek, a születésnaposok között pedig Vin Dieselt és Sebestyén Balást köszönthetem. A rock történelemben hatalmas nap volt a mai a múltban, 1964-ben ugyanis a Beatlesnek jelent meg az albuma a Hard Day's Night, és 1970-ben pedig a Pink Floyd és a Deep Purple egy közös koncertet adott a Hyde Parkban, Londonban. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, csak tartunk egy rövid szünetet, és már is itt lesz velem majd Britney, a Give Me More-ral érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán 11 óra után folytatom a legjobb zenékkel, dübörög majd a Best hétvége a Backstreet Boys-szal, ugyanis a Get Down-t hozza majd a csapat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Börtön a gyorsulási versenyért záporoznak a vélemények. Aratás idén nincs oka derülátásra. Végre a helyére kerül Szoboszlai Dominik. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelezte közösségi oldalán a szaktárca vezetője. Vitézi Dávid szerint ez is mutatja, hogy mindenkit érintő ügyről van szó. Többek között a gyorshajtásról, az illegális közúti versenyzésről és az elektromos rollerekről várják a véleményeket az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Például arról, hogy elkobozhassák-e a visszaeső száguldozó kocsiját, illetve büntessék-e szigorúbban, akár börtönnel is az illegális gyorsulási versenyek résztvevőit. Már drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Szeretnék megakadályozni azt, hogy bárki felmásszon a szerelvények tetejére. Már 3 tragédia történt idén emiatt. Részletek Hegyi Zsolt vezérigazgatótól.
2: A felsővezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áramütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Közösségi médiában, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni. Megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük. Eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, a behatoló testi épségét is próbáljuk megvédeni.
1: A folytatásban máshol lehet eső, az Alföld egyes részein azonban tovább fokozódik a szárazság. Erről ír előrejelzésében a Hungaromet. A pusztító asszály miatt néhol 170 mm nedvesség hiányzik a talajból. A kalászosok betakarítása sokfelé befejeződött, a termés átlagok meglehetősen alacsonyak. A napraforgónál is, a kukoricánál is gyászos eredményre számítanak a gazdák, még a 4 évvel ezelőtti mélypontnál is rosszabb hozamok valószínűek. Mindenben megállapodott a Liverpool-lal Szoboszlai Dominik, állítólag 2031-ig marad az együttesnél. Fizetését jelentősen megemelik, így a legjobban kereső játékosok közé tartozik majd. A részleteket sem ő, sem a klub nem hozta nyilvánosságra. A magyar válogatott csapatkapitánya elmondta, készen áll arra, hogy mindent megnyerjen a Pullal, amit csak lehet, így a Bajnokok Ligáját is. Több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, már csak nyugaton és északkeleten lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar, viszont sok felé megélénkülhet a szél. Az előrejelzések szerint 29 és 35 fok között lehetnek a csúcsok. Azt ígérik a meteorológusok, hogy holnap este érkezik egy front zivatarokkal. A hétfő a napsütés mellett felhőket 25-31 fokot hozhat, és ezt követően sem tér majd vissza a kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az utolsó közös órán következik, észre se vettem, hogy elment már 5 óra. Na, de ez az egy még hátra van, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket, hogy dübörögjön a Best hétvége. Itt lesz velem a Backstreet Boys a Get Down-nal, az óra elsője pedig Ricky Martiné, július 18-a van szombat, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, rádiózzunk még együtt ebben az órában.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. A BSP és fiúktól hallhattuk a Passportot. A legjobb zenék sorát folytatjuk. Visszarepülünk a 90-es évekbe majd a Backstreet Boys-szal. Ez lesz majd a Get Down. Na meg most is a 90-es éveket veszem elő. Ugyanis a For the Cause érkezik, és az Edo Sunshine, mint hogyha egy funky buliba lennénk.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a TLC és a Waterfalls. Szép napot mindenkinek. A mai napon a frigyesek ünneplik a névnapjukat, a születésnaposok között pedig Sebestyén Balást és Mindízelt köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a Nemzetközi Kaviárnap. A legjobb zenékkel pedig természetesen egészen jövök majd az óra végéig. Csak egy rövid szünet, és már is folytatom majd a Daxos-szal. Jön a Barbara Streisand tőlük.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Tidy's High az Atomic Kittentől. Nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, érkezik Béné Meddia, övé a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift méghozzá White Boy-jal, és hogyha szombat, akkor az R&B kedvencek pörögnek 2 órán keresztül, és hát az állandó szombati rezidensünk, ennek a szakértője, aki nem más, mint Slim Fit, úgyhogy ő érkezik majd hozzá, utánuk pedig majd Big Falvi Tamás már mindenkit egészen éjfélig. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy holnap ébredünk legközelebb majd közösen itt a Besten, reggel 6 órától. Mindenkinek kívánok szép délutánt, jó rádiózást, jó étvágyat az ebédhez, utoljára Biolex dalát indítom, jön a Begivel közös Bababú, most ide a Bestre, viszhal!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elektronikus ügyintézés akadozhat a rendszer a hétvégén, autós üldözés és lövöldözés Pest vármegyében. Vége az egyensúlynak, Prágában romok maradtak utána. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Vegyük fel a mentőt.

0: emelvényt, ezt kérik a szakemberek, ha csónakkal, vízibiciklivel vagy száppal távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint ezzel komoly esélyt adunk magunknak, ha ne adj Isten baj történik. Számos esetben kellett már helyszínelni idén a természetes vizeknél tragédiák után.
1: Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentő mellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, fog tudni levegőt venni, a bajba jutott.
0: Csak korlátozottan működik, a hétvégén a központi elektronikus ügyintézés karbantartás miatt kell erre készülni, szombaton és vasárnap. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP, vagyis digitális állampolgár, vagy KAÜ, azaz központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. A központi kormányablakban kizárólag az elkészült okmányokat vehetik át. Hétfőtől aztán helyreáll a megszokott üzemmenet. Elszabadultak az indulatok Pest vármegyében Valkó és Dány között. Egy 50 éves férfi autójával üldözőbe vett egy 22 éves nőt. Többször rálőtt az előtte haladóra, aztán szándékosan nekiütközött. A másik kocsi utasai innen gyalog menekültek tovább. A férfi ekkor ismét tüzet nyitott gumilövedékes fegyverével, de senkit nem talált el. Arról nem írt a polisz.hu, hogy egy közlekedési konfliktus durvult el, vagy esetleg valami más áll az ügy hátterében. Kezdeményezték a férfi letartóztatását. A nő szemben is eljárás indult, mert kocsiában kábítószer gyanús anyagot találtak. Összedőlt az egyik legnagyobb köztéri szobor a Csefővárosban, szerencsére senki sem sérült meg. A 15 méter széles és 6 méter magas absztrakt alkotás betonból készült, és az Egyensúly nevet kapta, amikor felállították. Most több tonnányi törmelék maradt utána, amely részben elzárt egy forgalmas utat. Gyalázatosan rossz állapotban volt, ezért deszkakerítéssel vették körbe. A prágai városvezetés le akarta bontani, de erre már nem jutott ideje. Több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, már csak nyugaton és északkeleten lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar, viszont sok felé megélénkülhet a szél. Az előrejelzések szerint 29 és 35 fok között lehetnek a csúcsok. Azt ígérik a meteorológusok, hogy holnap este érkezik egy front zivatarokkal. A hétfő a napsütés mellett felhőket 25-31 fokot hozhat, és ezt követően sem tér majd vissza a kánikula.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét és kellemes szombat délutánt kívánok mindenkinek. Délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a BESZ délután velem, Bénémet Diával. Július 18-a van, ma Frigyeseket köszönhetjük a névnapjuk alkalmából. Én pedig ezen a napon is adom a legjobb zenéket. Kezdésnek már is itt van Kelly Rowland slágere. Szól a Work, rádiózzunk együtt.
2: BESZ FM

FM a legjobb zenék. A nyári utazások előtt a csomagolás mindig komoly logisztikai feladat, különösen ha a strandruhákról van szó. Sokan hajlamosak minimális darabszámmal elindulni, bízva abban, hogy a bikini vagy az úszónadrág a napon gyorsan megszárad, így napokig újra hordható lesz a nyaralás alatt. Bár a helytakarékosság érthető szempont, a higiéniai szabályok elhanyagolása kellemetlen meglepetéseket tartogathat. Sokan élnek abban a tévhitben, hogy a medence vagy a tenger vize eleve tisztítja a textíliát, pedig a fürdőruha anyagában a klór, a só, az izzadság és a különböző szennyeződések is bizony megmaradhatnak. A fürdőruhák különleges szintetikus anyaga kifejezetten úgy lett kifejlesztve, hogy szorosan rásimuljon a testre. Ez a zárt és folyamatosan nyírkos környezet azonban kedvező környezetet teremthet egyes kórokozók elszaporodásához. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a nem megfelelően tisztított, hosszú ideig nedvesen maradó fürdőruha növelheti bizonyos intim fertőzések kialakulásának kockázatát, a nem megfelelő higiénia közvetlenül hozzájárulhat a bakteriális vaginózis, vagy a kellemetlen gombás megbetegedések megjelenéséhez. A helyzetet tovább rontja egy gyakori szokás, amire rávilágítottak nemrég. A nyaralások alatt a barátnők gyakran cserélgetik egymás között a különböző szetteket. Szakemberek szerint azonban ez higiéniai szempontból kockázatos lehet, mivel ezek a darabok közvetlenül érintkeznek az intim zónákkal, a kölcsönadással a különféle kórokozók átadásának esélye drasztikusan megemelkedik. A szakértők szerint a puszta tiszta vizes öblítés távolról sem egyenlő a valódi tisztítással. A fürdőruhákra pontosan ugyanúgy kellene tekinteni, mint a mindennapi fehérneműkre. Ez azt jelenti, hogy ideális esetben minden egyes használat vagy egyetlen napnyi viselés után alapos mosást igényelnek. Ez a rendszeresség különösen fontos, ha kezeletlen természetes vizekben, például tavakban vagy a tengerben mártózunk meg. A sós tengervízből homok, durva ásványanyagok és szerves maradványok tapadnak a szövetre, amelyek gyorsan kellemetlen szagot és elszíneződést okoznak. A tóvízben ugye ott azért található sár és fű szintén foltot hagyhat az anyagban, míg a nyilvános úszodák erősen klórozott vize a rostokat roncsolja, és még öblítés után is jellegzetes szagot áraszt, ráadásul még ha be sem mész a vízbe, a hőség miatti izzadás önmagában is indokolja a napi tisztítást. Úgyhogy amennyiben a nyaralás alatt megoldható az alapos kézi mosás, egy-egy fürdőruha 3-5 alkalommal is újra hordható, de kizárólag akkor, ha a kézviselés között a textília 100%-osan megszáradt, egy kéthetes szabadságra így nagyjából 4-5 darabbal érdemes elindulni, folyamatosan rotálva és tisztítva a készletet. Én pedig bármerre is jársz, kísérlek a legjobb zenékkel itt a Besten.

0: Beszefem a legjobb zenék, itt vagyok a friss közlekedési infókkal. Az M6-oson például a főváros felé, Bátaszék térségében aszfaltoznak. A 163-as és a 165-ös kilométer között lezárták a belső sávot. Aztán ugyancsak az M6-oson Budapest felé, a 177-es és a 175-ös kilométer között a belső sávot zárták le híd és átteresz javítás miatt. Az M7-esen pedig a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltoznak, és egy híd dilatáció szerkezetét javítják, a belső sávba terelik a járműveket. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenékkel folytatjuk azonnal, de előtte jönnek a hírek, hiszen itt az egy óra, én pedig hozom majd Berkes Olivér slágerét is.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az öget.
1: Volt, ami volt, teljes egészében is meghallgatjuk, és érdemes maradni, hiszen itt lesz velünk DJ Sammy is.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo-fee-doo-bee.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megjelent a pályázat, keresik a NAV új elnökét, forró hónap az utak mentén megkezdődött az őzek nász időszaka, fes egyenruhát kapnak a rendőrök. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A pénzügyminisztérium pályázatot hirdetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségének betöltésére, a hónap végéig várják a jelentkezéseket. A komoly vezetői tapasztalat mellett elvárás többek között a tárgyalóképes angol nyelvtudás és egy precíz

0: elnöki program is. A kiírás hangsúlyozza a hatóság vezetőjének a nyilvánosan működő részvénytársaságban meglévő tulajdonosi részesedés kivételével nem lehetnek gazdasági érdekeltségei belföldi cégekben. A kormány.hu oldalon érhetők el a részletek. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka. Augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, nappal is gyakrabban keresztezik az utakat. Mindez fokozott figyelmet követel az autósoktól, mondta rádiónknak Blyer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
1: Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű.
0: Minden harmadik magyar saját házat építene, ám legalább két óriási akadály gátolja ebben, ez derült ki egy friss felmérésből. A többség szerint a pénz, illetve a várható költségekkel kapcsolatos bizonytalanság a legnagyobb ellenfél. Ugyanakkor a válaszadók csak nem fele attól is tart, hogy ha sikerülne is megoldani az anyagiakat, egyszerűen nem találnának megbízható kivitelezőt. A megkérdezettek ötöde egyébként valósággal retteg az engedélyeztetéstől, és úgy általában az ügyintézéstől. Megújulnak a rendőrök szolgálati egyenruhái, a nyári és a téli uniform is egyaránt. A szaktárca azt ígérte, praktikus, kényelmes és fes viseletet kap majd az állomány, és nyílt közbeszerzési eljárással választják ki a beszállítót. A téli modell első darabjai a jövő decemberben érkezhetnek meg, míg a nyári kivitel úgy fél évvel később. Holnap jön az enyhülést hozó front, e-mail részletek. Több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, már csak nyugaton és északkeleten lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar, viszont sok felé megélénkülhet a szél. Az előrejelzések szerint 29 és 35 fok között lehetnek a csúcsok. Azt ígérik a meteorológusok, hogy holnap este érkezik egy front zivatarokkal. A hétfő a napsütés mellett felhőket 25-31 fokot hozhat, és ezt követően sem tér majd vissza a kánikula.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Rádiózzunk együtt ezen a csodás nyári napon, és július 18-a van, csak úgy repül az idő. Na, de hát ilyen zenékkel elhagytuk az egy órát is, és a legnagyobb kedvencekkel folytatjuk. Én Béni Meddia vagyok, ami pedig érkezik hamarosan, az az All For One és az Iceware, de meghallgatjuk a Bell Hello slágerét is. Jön az Apuved meg, de csak DJ Sammy után.

Bestefem a legjobb zenék, az All For One és az Ice Fair 1994-ben jelent meg, és a zenekar legnagyobb és legismertebb slágere lett a debütáló albumukról. Egy klasszikus R&B ballada, amely a feltétlen szerelemről és hűségről szól, esküszerű ígéretekkel, és hát mondhatni, hogy hatalmas nemzetközi siker lett. 11 hétig vezette a Billboard 500 listát, és Grammy-díjat is nyert. A dal annyira népszerű lett esküvőkön és slow dance-eknél, hogy sokan örök esküvői klasszikusként emlegetik. Ez már az All For One és az Ice Fair itt a Besten.

0: Beste FM, a legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk. Az M3-ason például a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 25-ös kilométernél lévő Jakab-pusztai pihenőhelyet lezárták aszfaltozás miatt, és új terelést építettek ki Gyöngyös térségében. A 73-as és a 79-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Az M5-ösön pedig Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Jó utat mindenkinek arrafelé is!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legfrissebb hírekkel folytatjuk ezt a szombat délutánt, hiszen itt a 2 óra, na de megyünk is tovább hamarosan a Noxszal. Jön a Szeretem, és a The Killers is érkezik perceken belül a friss hírek után.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csak korlátozottan működik hétvégén a központi elektronikus ügyintézés. Csimpánzos programokkal készül ma a Pécsi Állatkert, néhol jöhet zápor, zivatar. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Korlátozottan működik hétvégén a központi elektronikus ügyintézés. Karbantartás miatt ma és holnap is erre kell készülni. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP vagy KÜ azonosítást használnak. A központi kormányablakban kizárólag az elkészült okmányokat vehetik át. Hétfőtől aztán helyreáll a megszokott rend. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Most lehet a leghatékonyabban fellépni a kártevő ellen, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát terjeszti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nébih növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: A szőlő aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé, miközben az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének a kockázata is jelentősen növekszik. Ezért különösen lényeges a szőlő rendszeres ellenőrzése és a gyanús tőkék mielőbbi azonosítása és jelentése. És ez alapján adják ki a vármegyei kormányhivatalok a védekezési felhívásokat. Az ebben jelzett időtartamokban kell végrehajtani a növényvédelmi kezeléseket.
1: Csimpánzos programokat tartanak a Pécsi Állatkertben. A Parka Magyarországi Jane Goodall intézettel közösen a csimpánzok világnapjához kapcsolódóan számos játékkal, érdekességgel készül. Bárki tesztelheti például, hogy ügyesebb-e, mint egy csimpánz, részt vehet hangyahorgászaton, vagy kipróbálhatja az ugandai csimpánz csörgőket. Az érdeklődők csimpánz csemegét is készíthetnek, a bátrabbak pedig próbára tehetik egyensúlyérzéküket a csimpánz kalandparkban. Tovább pusztítanak az erdőtüzek Kanadában. Több mint 200 helyen tombolnak a lángok. A füst az Egyesült Államok északkeleti részén is milliók lakóhelyén teszi egészségtelenné a levegőt. Különösen rossz a helyzet egyebek mellett New York, New Jersey és Maryland államban, illetve a fővárosban, Washingtonban.

0: Itthon ma többfelé zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok, jönnek a részletek az időjárásról. A gomoly felhők mellett ma sok napsütésre számíthatunk, de néhol zápor, zivatar is előfordulhat. A hőmérséklet 30-37 fokig is felkúszhat. Késő estére 20 és 30 fok közé hűl le a levegő. Holnap kezdetben általában napos idő várható gomoly felhőkkel. Eleinte főleg az ország keleti, észak-keleti részén készülhetnek záporokra, zivatarokra. Délután aztán hideg front érkezik felhőkkel, esetleg csapadékkal. 27-33 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon kellemes szombat délutánt kívánok mindenkinek, és jó hétvégét, 2 óra múlt néhány perccel folytatódik a Best délután velem, Béné Mendiával, és mindjárt Rúzsa Magdival jön a széldal, de előtte meghallgatjuk a The Killers felvételét, ami több országban is top 10-es sláger lett. Ez a Human, a Best FM-en.
2: Best FM,

99 FM a legjobb zenék, a Red Hot Chili Peppers-tel folytatjuk, és az Other Side-dal, ami 1999-ben jelent meg a Californication albumon. Egy sötétebb hangulatú dalról van szó, ami a függőség, valamint a személyes küzdelmek témáját dolgozza fel, főleg Anthony Kiedis élményei alapján. A basszusgitár és a minimalista hangszerelés adja a jellegzetes hangzását. A klip fekete-fehér szürreális látványvilága ikonikus lett. A szám az egyik legismertebb Red Hot Chili Peppers dal világszerte. Ez már az Other Side, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, balesetmentes közlekedés mindenkinek. Az M5-ösön például Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, ne felejtsük el, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Az M6-oson pedig Pécs felé, Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, 50 Cent, slágerek is ért bennünket, ez volt az In The Club, és mindjárt 3 óra, vagyis jönnek a friss hírek. A Deja Vu pedig indítja is a következő órát az I Can't Stop-val, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig a Halott Pénz slágerét hallgatjuk, ez már az Amikor feladnád a Besten.

0: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Itt a fesztivál szezon, kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, igyunk elég vizet és figyeljünk oda egymásra, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője.
1: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő krém vagy gél, és amit még szeretnék kijelezni, hogy a maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légzőszerveket nagy mértékben igénybe veszi. Több napos eseményre lehetőség szerint minden napra vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó, törölközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, azt semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőnkkel.
0: Mától teljesen lezárták a Borút Tündér utcától keletre eső szakaszát. Útburkolatot javítanak a szakemberek, ami az egysávos út teljes szélességét érinti, ezért nem használhatják azt a közlekedők, valószínűleg 3 héten át. A munkaterület részét képezi a Tündér utcai csomópont, ezért az útzár a Zsák utca jellegből adódóan az ingatlan tulajdonosokat is érinti, akik autóval nem tudnak bejutni a házukhoz, ezért a megértésüket és türelmüket kérik. Derül ki a polgármesteri hivatal tájékoztatásából. Kőkereszteket újított fel Genesdiáson és Balatongyörökön a Nyugat-Balaton Líder Egyesület. Genesdiáson a plébánia előtt álló kereszt szépült meg a segítségükkel, amely a Rácz-Kopácsi család síremléke volt, és valószínűleg a Diási temetőből került ide. Ez a kereszt azért különleges, mert piétás, vagyis az anyai fájdalmat fejezi ki egy gyermek halála miatt. Az egyesület jóvoltából a balatongyöröki templom előtti kőkereszt is megújult. Számolt be róla a Keszthelyi Televízió. Jótékonysági futást szervez a Zalaegerszegi Család és Gyermekjóléti Központ. A rászoruló gyerekek iskolakezdését szeretnék támogatni, ezért július 25-én a Gépártitóhoz várják a futókat, ahol a nevezési díj egy iskolaszeradomány lesz. Iskolatáskákat, füzeteket, ceruzákat, tollakat, rajzeszközöket és tornafelszerelést várnak, írja az Egerszegi Hírek. Kissé mozgalmasabbá válik az időjárás környékünkön, de a nyár továbbra is meghatározó marad. A korábbi forróság után néhány fokos enyhülés érkezik, miközben a nappali csúcshőmérséklet továbbra is megközelítheti a 30 fokot. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg. Ezekből elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A légmozgás többnyire mérsékelt marad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás szomba délután, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, töltsék velem a következő néhány órát, remek slágereket készítettem be, hogy igazán jól tudjunk lazulni ezen a délutánon, ezen a hétvégén együtt. Jön mindjárt a Jazz meg az és a Mit tehet a sejt, előtte a Deja Vu és az I Can't Stop Indeed. Csodás napot mindenkinek!
3: 88.9 Best FM.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Csodás hétvégét, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy jól telik ez a hétvége, és hogy valami jó kis nyári programot csinálnak, vagy csak egyszerűen lazulnak, kikapcsolódnak. Egyébként, ha van kedvük, nyugodtan írják meg, hogy mivel telik a hétvége, hát ha egy kis program ajánlatul szolgál majd a többieknek. Egyébként programajánlatokat majd én is hozok természetesen a mai délutánon, és mindenféle érdekességet, névnapi, szülinapi köszöntést, és rengeteg isteni slágert. Úgyhogy érkezik mindjárt Szakács Gergő és az Indulj el, úgyhogy induljunk el mi is. Sophie B. Hawkins dalával, Right Beside You, itt a Best FM-en.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. 22-én ismét ingyenes zarándoknap lesz Mária Magdolna napon a Mindszentíneumban. Zalaegerszeg első plébánia templomának névadója már a 13. században is Mária Magdolna volt. Szent Mária Magdolna nem csak a templom, hanem Zalaegerszeg város védőszentje is, alakja pedig a város címerében is feltűnik. Mindszenti József határozott kiállásának köszönhetően fiatalkora ellenére nagy tiszteletet vívott ki magának. 1919. október 1-én Mikes János megyés püspök az egyházközség kérésére kinevezte a város lelkivezetőjének. 1921. május 22-től plébánossának. A Mária Magdolna plébánia templom több tárgya is megtalálható a Mindszenti József életútját bemutató kiállításon, úgyhogy ezeket a tárgyakat is megnézhetik ezen a napon ingyenesen, tehát 22-én, és ajándéktárlatvezetés is indul 11 órától és 15 órától is, tehát július 22-én várnak mindenkit a Mindszentíneumban. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Úgy tűnik, hogy holnap, azaz vasárnap nyári időnk lesz, és többnyire száraz, néhol gomoly felhős időre kell készülni. A délutáni csúcs is 30 fok körül alakul, szóval ha van valami jó kis programajánlatuk holnap délutánra, akkor nyugodtan írják meg. Reggel majd egyébként egészen kellemes lesz, 17-22 fokos a levegő, úgyhogy akár, ha valaki mondjuk túrázni tervez holnap, akkor mindenképpen a reggeli órákban induljon el. Azt írják még, hogy csapadékra kicsi az esély, lesz egy pici szél, de elvileg a szabadtéri programoknak kedvez majd a vasárnapi időjárás, úgyhogy ha van terv, tényleg írják meg, én pedig hozom a zenei aláfestést. Jön mindjárt Nagy Jáli és a Rapture a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 88.9 Best FM-en.
1: Matchbox 20 dalát hallgattuk meg, ez volt a How Far We Come, így az óra végéhez közeledve. Mindjárt jönnek a legfrissebb hírek 4-kor, aztán Sean Paul és a Get Busy. Get busy, just say that nekünk Gáspár Laci is, így lesz, mégis forog a fel.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: Drónokkal figyelik a vasúti területeket. Alapítvány az iskolai bántalmazások ellen. Betörőket fogtak el az alaszentgróti rendőrök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 18-a van, szombat. Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen, vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt vezérigazgató.
4: A felsővezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatolók testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédia sorozatot szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
3: Az iskolai bántalmazásokról tartottak civil műhelyfoglalkozást Zalaegerszegen. A probléma ugyanis egyre több kiskamaszt és nagyobb gyereket is érint. A bántalmazás pedig a gyerekek szociális készségeire, a későbbiekben pedig a párválasztásra, valamint a munkahelyi és a baráti közösségekben való részvételre is negatív hatással lehet. Ezért a szakemberek az atrocitások megelőzéséről beszélgettek, és egy alapítványt is létrehoztak ennek érdekében, amit a Valódi Közösségekért magánalapítvány névvel jegyeztettek be, írja az Egerszegi Hírek. Trükkös tolvajokat kaptak el a zalaszentgróti rendőrök. Két férfit vettek őrizetbe, akik egy tűrjei telephelyre törtek be.

0: A helyszínen elforgatták és le is törtek egy kamerát. Aztán a használaton kívüli épületben levágták a részcsöveket, elloptak egy gázbojlert és egy hegesztőgépet. Ezzel csaknem 3 millió forintos kárt okoztak. A rendőrök egy héten belül azonosították őket, a lakásukon pedig a lopott áru egy részét is lefoglalták. A kihallgatásukon azt mondták, hogy az egyikőjük forgalomból kivont járművével mentek a helyszínre, a fémet pedig a mélytelepen adták le. Olvasható az Alavár megyei rendőrök közösségi oldalán. Most pedig híreink legvégén pár mondatban a várható időjárásról. Változékonyabb, de továbbra is igazi nyári idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a korábbi hőség kissé mérséklődik. A nappali hőmérséklet többnyire 29 és 32 fok között alakulhat. Viszont megnövekedhet a gomoly felhőzet, ezért időnként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként élénk, átmenetileg erős széllökések is lehetnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 4 óra után is remek hangulat és isteni slágerek itt a 88.9-ben. Stefan, én Majoros Rita vagyok. Ebben az órában hozzom az Álmokfutók dalát. Ez lesz a Hold dala, Dr. Béres, Lotfübegi és Náksi feldolgozásában. Az IMF is jön, de Madonna is, most pedig Sean Paul-lal táncolunk. Jön a Get Busy, csodás napot!
2: 88.9 Best

88.9 Best FM a legjobb zenék. Július 18-a szombat van, a Frigyesek a mai névnaposok, szóval Isten éltesse őket, de ott vannak a névnaposok között a Milánok, a Justinok, az Arnoldok és a Hedvigek is a naptárban, úgyhogy Isten éltesse őket is. A mai születésnaposokat pedig természetesen szintén Isten éltesse, és az évfordulósokat sem hagyom ki ma sem. Sok boldogságot! 90 éve született Leocki Zsuzsa Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. 73 éve jelent meg 1953-ban Elvis Presley első lemeze, a My Happiness, amit édesanyjának ajánlott. 62 éve 1964-ben jelent meg a Beatles Hard Day's Night című albuma. Ma van a nemzetközi savanyú cukorka nap, a kaviár világnap és az eperbor napja is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valaki üzenne, nyugodtan üzenje rajtam keresztül névnapos, szülinnapos, évfordulós szeretteinek, miközben az IMF dalaszol Unbelievable itt a Best FM-en.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék, Bazitai Torony Fesztivál. Augusztus 1-én immáron új helyen, új néven jelentkezik a hagyományos Bazitai Fesztivál, azaz a Bazitai Torony Fesztivál. A korábbi évektől eltérően Bazitán idén a tévétorony alatt zajlik a városrészi rendezvény, mely a tradíciók mellett megújult programokkal és arculattal is jelentkezik, úgyhogy szeretettel várják a látogatókat. Színpadi fellépőkkel, esti bulival, jótékonysági főzéssel, légvárral, kézműves foglalkoztatással. Meglepetésként túrázás, könyves kuckó, kézműves kirakodók és más egyéb látnivalók kínálnak tartalmas délutánt és estét a kikapcsolódni vágyó családoknak, baráti társaságoknak és mindenkinek, aki felkeresi a fesztivált. A szélsőséges rossz idő esetén a rendezvény elmarad, de természetesen remélik a jó időt, úgyhogy várnak mindenkit augusztus 1-én a Bazitai Torony Fesztiválra. Jó szórakozást kívánok hozzá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Robbie Williams zárta az órát, friss hírek jönnek, aztán nyitom is a következőt Shakirával, jön a Loka 5 után. És én Charlie Giovannival is az Evezzünk egy hajóban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. Korszerűsítették a könyvtár fűtésrendszerét. Rongáló fiatalokat kaptak el a rendőrök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégák, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, íz lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
1: Befejeződött a Deák Ferenc megyei és városi könyvtár fűtés korszerűsítése. A versenyképes járások program keretében több mint 93 millió forint értékű fejlesztés valósult meg. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. A munkálatok során az elavult gázkazánok helyére két új korszerű kondenzációs gázkazán telepítettek. Emellett új fűtési rendszert alakítottak ki, ehhez új fűtési és vízvezetéket építettek a szakemberek. Valamint elhelyeztek 112 új lapradiátort. A felújítási munkák közben az olvasótermet is korszerűsítették az épületben, így a látogatókat már a mai kor elvárásainak megfelelő tér fogadja. Köveket dobált az M7-esen haladó autósokra két letenyei fiatal. A sztráda egyik felüljárójáról letenye közelében tették ezt, írja a polisz.hu. A rendőrséghez több bejelentés is érkezett miattuk, az egyik kő egy szlovén vontató szélvédőjének csapódott és meg is repett. Az autópálya alosztály és a letenyei rendőrös munkatársai adatgyűjtés és tanúkutatás alapján hamar azonosították, és fél órán belül letenyén el is fogták a 16 és 11 éves helyi fiúkat, akik elismerték tettüket. A nagykanizsai rendőrkapitányság közlekedésbiztonsága elleni bűncselekmény miatt eljárást indított a fiatalokkal szemben. Olvasható a polisz.hu oldalán. Változékonyabb, de továbbra is igazi nyári idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a korábbi hőség kissé mérséklődik. A nappali hőmérséklet többnyire 29 és 32 fok között alakulhat. Viszont megnövekedhet a gomoly felhőzet, ezért időnként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként élénk, átmenetileg erős széllökések is lehetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 5 óra után is rengeteg isteni sláger, ami visszahozza a nosztalgiát a délutánunkba itt a 88.9 Best FM-en. Ilyen például a Heavy D and the Boys és a Now That We Found Love, de jön Curtis, jön a Nickelback, Whitney Houston, most pedig Shakirával és a Lokával terdülünk táncra.
0: 88.9 Best.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88-9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek. A kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem. Mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Újra csillagleső esték várnak mindenkit az Apácai Művelődési Központ udvarára, a Vega Csillagászati Egyesület távcsöves bemutatójára július 24-én pénteken 21 órától. A részvétel ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Borult égbolt vagy rossz idő esetén a rendezvény elmarad, de természetesen a szervezők bíznak a jó időben. Jó szórakozást mindenkinek!

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Nyári kézműves programok várják kicsiket és nagyokat és egész családokat is, méghozzá az Apácei Csere János tagkönyvtárban. Már több időpont elérhető egyébként, mert hogy júliusban még és egyébként augusztusban is várják a kézműves foglalkozásra az ovisokat, kisiskolásokat főként. 7.-20-án, azaz július 20-án hétfőn lesz a következő program 9.30-tól, de lesz majd 27-én is szintén hétfőn 9.30-tól, augusztus 10-én 9.30-tól és 24-én is 9.30-tól. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, úgyhogy vár mindenkit nagy szeretettel az Apácai Csere János tagkönyvtár kézműves foglalkozása. Jó szórakozást kívánok hozzá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Érkezik a Magas egy Underground és Beck Zoli dala, az Árnyék. Ezzel a dala pedig búcsút intek már a mindenkinek. White Boy veszi át a mikrofont, 6 óra után jön a Night Shift, aztán este 8-tól a Big Favi Tamás Biki kollégámmal élvezhetik az estét. Holnap délután 3-tól pedig jövök majd én is újra, úgyhogy mindenkinek minden jót kívánok, szuper szombat estét. Találkozunk holnap is. Köszönöm a mai figyelmet, addig is Majoros Rita vagyok, viszhall!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Keresik az adóhivatal új elnökét. Washington is szenved a kanadai erdőtüzek füstjétől. A napsütés mellett néhol csapadék is jut holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nagyon erős UVB-sugárzás várható holnap a déli ország részben. A Hungaromet előrejelzése szerint a Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon kell 7,1 és 7,3 közötti értékekre számítani. A szakemberek kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a leégés ellen. Ha lehet, délelőtt 11 és délután 3 óra között ne napozzon. Használjon fényvédőt, hordjon kalapot, sapkát, vállat takaró ruhát. Részleteket az időjárásról híreink végén hallhatnak. Pályázatot hirdetett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöki tisztségének betöltésére a pénzügyminisztérium. A jelentkezéseket a hónap végéig várják. A komoly vezetői tapasztalat mellett elvárás például a tárgyalóképes angol nyelvtudás és egy precíz elnöki program. A kiírás hangsúlyozza, a hatóság vezetőjének a nyilvánosan működő részvénytársaságban meglévő tulajdonosi részesedés kivételével nem lehetnek gazdasági érdekeltségei belföldi cégek.

0: Hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
1: Tovább pusztítanak az erdőtüzek Kanadában. Több mint 200 helyen tombolnak a lángok. A füst az Egyesült Államok északkeleti részén is milliók lakóhelyén teszi egészségtelenné a levegőt. Különösen rossz a helyzet egyebek mellett New York, New Jersey és Maryland államban, illetve a fővárosban, Washingtonban. Holnap kezdetben általában napos idő várható gomoly felhőkkel, eleinte főleg az ország keleti, északkeleti részén készülhetnek záporokra, zivatarokra, délután aztán hideg front érkezik felhőkkel, esetleg csapadékkal. A csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, szétszélednek a felhők, és többnyire napos időre van kilátás a maradék felhő mellett. Zápor, zivatar leginkább a déli-délnyugati harmadban jöhet. 25-31 fok lehet kint.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Ha nem lenne olyan bazi nehéz egy lemeztáska, akkor esküszöm, én mind a mai napig bakelitről játszanék a bulikban, de hát nem lehet megtenni. De azért ilyen korlatonként kivételt teszünk. Pörögnek a fekete lemezek, amelyeken a legkitűnőbb fekete zenék szólnak 120 percen keresztül. 6-től 7-ig én White Boy 7-től Slim Fit a lemezjátszók mögött. Hip-hop és R&B mostantól 2 órán át itt a Besten. Én túl a Night Shift.

Facebook, Best FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörgetjük a lemezeket. Hogyha az egész rádióval kapcsolatos hírek, infók érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország, Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infokuk, az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk, az pedig 06 25 55 155.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál Whiteboy.
1: Korábbi Nightshift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azokban, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Nightshift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hip-hop és R&B még 60 percen át itt a Besten. A következő órában Slim Fit-tel a lemezjátszok mögött. Pár perc múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszavárják a korábban fiatalítás címén elküldött katonákat, először végeztek el teljes egészében robotok egy műtétet. Felhőket, esőt hozhat egy hideg front. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Visszaveheti a honvédség a korábban fiatalítás címén elküldött katonákat. Az ezt lehetővé tévő jogszabály már megjelent, jelezte közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, augusztus 1-én várnak minden érintett katonát a bálnában. Hamarosan közlik a regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat is. Vegyünk fel mentőmellényt, ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint így megelőzhetők az esetleges tragédiák.
2: Vízisport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk föl mentő mellény. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentő mellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentőmellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
1: A világon először végeztek el robotokkal egy teljes műtétet. A gépek sikeresen távolították el élő sertések epehólyagját az Egyesült Államokban. A Nature tudományos magazin cikke szerint először egy humanoid sebészrobot és egy neki asszisztáló emberi orvos, a második operációnál pedig két egymás mellett dolgozó humanoid robot végezte el a beavatkozást. A robotokat mindkét esetben emberek irányították távolról a mesterséges intelligencia bevonása nélkül. Nagyban befolyásolja az arcformája, hogy kit tartunk vonzónak. Tudósok mintegy 600 fiatal felnőttről készítettek 3D-s felvételeket, majd független értékelőkkel pontoztatták azokat. A kutatás szerint a nőknél a keskenyebb arc és a teltebb ajak, a férfiaknál pedig az erős áll és a szögletes arcszerkezet tartozik a legvonzóbb vonások közé. Az eredmények a kozmetikai arckezelésekkel foglalkozó orvosok és sebészek munkáját is segíthetik a Daily Mail cikke szerint. Holnap kezdetben szépen süthet a nap a felhők mellett, inkább keleten, északkeleten számíthatnak csapadékra. Délután aztán egy hideg front átmenetileg felhőket és többfelé záporokat, zivatarokat hozhat. Picit kevésbé lesz meleg, a csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, többnyire napos időre van kilátás néhány felhővel, zápor, zivatar leginkább a déli délnyugati harmadban jöhet. Napközben 25-31 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Te tényleg annyit dolgoztál, hogy megkérdezted most tőlem, hogy az angolok benn vannak-e a döntőben?
4: Mivel nem követtem, így igen.
3: Na pont ez lett volna a kérdésem, hogy nézed a mai bronz meccset, ahol nem. Egyébként ott vannak az angolok, mert kérdésedre válasz, nem jutottak a döntőben.
4: Ej.
3: Verték, ja, majdnem mást mondtam. Az argentinok.
4: Elfenekelték őket.
3: Így elnáspángolták őket. Úgyhogy ma Anglia, Franciaország bronzmeccs, hónap meg Argentina, Spanyolország döntő.
4: Nem tudom, azt tudom, hogy egy nagyon nagy vásznon fogom holnap nézni ezt, egy nagyobb társaságban.
3: A döntőt?
4: Igen. Nem fogom nézni, de ott fog menni mögöttem.
3: Jó van. Akkor meg érdekel, és kérdezek, hogy szurkolsz-e valakinek. Hát azt sem tudod, hogy ki van a döntő.
4: Így van.
3: Jó van, Slim Fit elemez játszok mögött, hip-hop és R&B a menü még egy órán keresztül, 7 és 8 óra között is itt a Besten.
4: Hello.

0: sok minden nem változott, de te meg most mondod, hogy ennyit fogsz azért dolgozni mostanában, hát nem hiszem el, te superstar DJ.
1: Bár úgy lenne, de igen. Mi a helyzet a Pitbull-a?
0: Várok, és az utolsó pillanatban lecsapok egy gazdaságos jegyre.
1: Figyelj, azért lesz, vagy van egyébként?
0: Van.
1: Mert azért talán ugye beszéltük, hogy ugye számomra is meglepő módon, hogy ez a Puskás ez sold out, és ugye ezért jön majd vissza októberben az MVM-ba, hogy mennyire dobálják fel.
0: Csomó, nagyon sok van. Szerintem nem akarok hozni, de 200 biztos van fent.
1: Hát az relatív, az egy 60 ezres stadionból 200, az persze az nem sok, de abból mondjuk azért lehet válogatni.
0: Így van.
1: Jó van, mindegy, mi a Millerrel ott leszünk, megkeres meg minket.
0: Jól van, majd hívom.

0: Slimfit.
1: Korábbi okfejtésünkkel kapcsolatban úgy néz ki, hogy neked meg a hangyának lesz igaza.
2: Azaz?
1: Ugye, beszéltünk ugye, hogy Pussycat Dolls, hogy Amerikában kuka a turné,
2: igen.
1: Cserébe jön Európába, és hogy hozza magával a Lil Kim-et, ugye, aki előbb itt a Krisztának vele, és ugye én föltettem ezt a kérdést, tényleg csak ilyen nem kötözködésben, érdeklődő jelleg, szerintetek akkor ezt, hogyha Amerikában megbukott, akkor itt való, az Európában akkor mi lesz? Figyelj, már 3 vagy 4 helyen sold out.
2: Ennyi.
1: Nem tudom, ezek mekkora stadionok vagy csarnokok, de úgy néz ki, hogy igen, hogy akkor, hogy ők mégis akkor még így tudnak embereket. Igen,
2: így van. Hát meg amúgy a 30 pluszos korosztály, tehát hogy ugye azokat tudják megcélozni, mert ugye nem a 20 évesek fognak egy Pussycat Dolls koncertre elmenni.
1: Hát persze, meg hát lehet, hogy ezek már se tudják, hogy ki ez a Pussycat Dolls, talán még a Nicole Scherzinger egy szólóban mond nekik valamit, de...
2: De amúgy vicces, mert most valamelyik nap zenéltem egy helyen, és egy ilyen nagyon fiatal kislány szeretett volna Pussycat Dolls Doncsa című dalát hallgatni. És amúgy ide felfűzve, most az R. Kelly-ek lobbiznak a Trumpnál.
1: Láttam. Igen.
2: Úgyhogy ki tudja még, mi lesz itt.
1: És mindenki, ebben nagyon bízik mindenki. Hát a Prez Michel ugyanebben bízik, hogy majd akkor ő egy picikét ha jól tudom, a PDD is engedte még el, pedig hát igazából ő úszta meg a legkevesebben 4,5 évvel. Ugye az R. Kelly 31,
2: igen.
1: A Prez Michel meg 14.
2: Na jó, de ő ott az teljesen más jellegű bűncselekményt követett el.
1: Nyilván, de mindenki arra megy, hogy nem lehetne egy kicsit lefaragni belőle, főnök. Igen, láttam, igen, hogy ja, ő próbálkozik. Annyira nem olvastam utána, hogy...
2: Én is csak a szalagcímet láttam.
1: Ja, hogy mire való hivatkozásra gondolja, neki jár ez a... Mert én mondjuk lehet, hogy még egy 31-et azért így rádobnék az öreg.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: És akkor végezetül www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com per Day és Linfit Hun.
3: Így, és hát egy búcsúzásra a Szoszika Love Song is beesett, hát ez egy gyönyörű szép lezárás ennek adom. Persze, nagyon szépen köszönjük, Szabikám. Jövő szombat. Akkor így. Ugyanígy várjuk.
2: Köszönöm. Sziasztok!

0: fitoplazmát terjeszti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nébih növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
1: A szőlő aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé, miközben az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének a kockázata is jelentősen növekszik, ezért különösen lényeges a szőlő rendszeres ellenőrzése és a gyanús tőkék mielőbbi azonosítása és jelentése. És ez alapján adják ki a vármegyei kormányhivatalok a védekezési felhívásokat. Az ebben jelzett időtartamokban kell végrehajtani a növényvédelmi kezeléseket.
0: Korlátozottan működik hétvégén a központi elektronikus ügyintézés. Karbantartás miatt ma és holnap is erre kell készülni. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP vagy KÜ azonosítást használnak. Hétfőtől aztán helyreáll a megszokott rend. Új majomfajt fedeztek fel tudósok a kongói esőerdőben, közölte a Florida Atlantic Egyetem. A kicsi fekete állat jellegzetessége a maszk-szerű arc, szája körül világos a bőr, a szájat és az orrot pedig narancsszín csík veszi körül. A felfedezés az 5. új azonosított majomfaj Afrikában az elmúlt 75 évben. Holnap kezdetben általában napos idő várható gomoly felhőkkel, eleinte főleg az ország keleti, észak-keleti részén készülhetnek záporokra, zivatarokra, délután aztán hideg front érkezik felhőkkel, esetleg csapadékkal. A csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, szétszélednek a felhők, és többnyire napos időre van kilátás a maradék felhő mellett. Zápor, zivatar leginkább a déli-délnyugati harmadban jöhet. 25-31 fok lehet kint.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM, a legjobb zenék, egy csodás szombatestét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem, hogy mindenki jól van, remélem, hogy kihasználtátok, hogy egy csodás napunk volt, most meg nagyon remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk a szombattól. Neo kezd, ez a Because of You.
3: Ez a Night Shift, a

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: a világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, és hogyha már ilyen jó időnk van, ilyen tökéletes hétvégénk van, akkor arról mindenféleképpen kell beszélni, hogy nagyon sokan indulnak útnak, főleg a Balaton felé, és hát az M7-es ilyenkor eléggé beszokott dugulni, úgyhogy ha mentek, akkor mindenféleképpen vigyázzatok, nézzétek meg az útvonaltervezőket, és legyetek felkészülve elegendő üzemanyaggal, folyadékkal, és a többi. Plusz persze a legjobb zenékkel, amit a Best FM-en mindig megtaláltok. Most például PM Down jön, ez a Set Adrift on a Memory Bliss.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hogyha holnap esetleg valami vízpartra szeretnétek menni, akkor most hozok egy kis segítséget, hogy hol mire kell számítani. A Balaton átlagban 25 fokos, a Velencei tó 26 fokos, a Tisza tó szintén 26 fokos, a Fertőtő pedig 25 fokos, úgyhogy attól nem kell félni, hogy ilyen nagyon-nagyon pár centiméteres hidegek lennének a nagy vizeink. Irány a partra és irány jól érezni magunkat. Én meghozom hozzá a legjobb zenéket, James Blunt, Bonfire Heart, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Érkezik egy olyan csaj csapat, akik nem csak a hangjukkal, de a kinézetelükkel is általában megfogták az emberek szemét, főleg mondjuk a férfiakét. Viszont a következő dalnak a címe, hát a szó szerint a mostanában legtöbbet elhangzott mondat vagy szó, ez a hás-hás, hiszen szúnyogból van elég. Na mindegy, puszi, kedd dolsz, hás-hás, most itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Aláírta az alaptörvény módosítást Súlyog Tamás, az államfő megbízatása hétfőn megszűnik. A napsütés mellett néhol csapadék is jut holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Aláírta a 17. alaptörvénymódosítást Súlyog Tamás. A köztársasági elnök közösségi oldalán egyebek mellett elmondta, jogi lehetőségei és lelkiismerete alapos mérlegelése után eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének, ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Július 20-án a módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő államfő megbízatása megszűnik, közölte a miniszterelnök Súlyog Tamás bejelentése után. Magyar Péter megerősítette, akkortól ideiglenesen Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Az alaptörvénymódosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását,

0: A semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagy vadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
1: Tovább pusztítanak az erdőtüzek Kanadában. Több mint 200 helyen tombolnak a lángok. A füst az Egyesült Államok északkeleti részén is milliók lakóhelyén teszi egészségtelenné a levegőt. Különösen rossz a helyzet egyebek mellett New York, New Jersey és Maryland államban, illetve a fővárosban, Washingtonban. Holnap kezdetben szépen süthet a nap a felhők mellett, inkább keleten, északkeleten számíthatnak csapadékra. Délután aztán egy hideg front átmenetileg felhőket és többfelé záporokat, zivatarokat hozhat. Picit kevésbé lesz meleg, a csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, többnyire napos időre van kilátás néhány felhővel, zápor, zivatar leginkább a déli délnyugati harmadban jöhet. Napközben 25-31 fokot mérhetünk kint.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. Remélem, jól vagytok, remélem, jól telik az este, és remélem, hogy készen vagytok még 3 órányi nagyon komoly és nagyon finom zenei összeállításra. Kérem szépen, ezt az órát most Fergie kezdi, ez a Big Girls Don't Cry.
3: Ez a Night Shift, a Best

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Sokaknak ez nagyon jó hír, néhány embernek pedig nagyon rossz, hogy holnap este véget ér a 2026-os futball világbajnokság, és lehet ezt vagy azt mondani, egy a lényeg, hogy az én összes női ismerősem azt mondja, hogy hála az égnek, hogy már vége van, mert visszakapja a férjét, és kicsit az én feleségem is így van vele. Nincs mit tenni, az emberek, és főleg a férfiak szeretik a sportot, szeretik a futballt, plusz VB csak 4 évente van, és ennyi. Olive, you're not alone. Ezzel megyünk tovább.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk Sean Paul és tőle a Temperature. Az a dal, amely az első olyan száma volt, amelyből több mint 1 millió digitális példányt adtak el az Egyesült Államokban. Plusz a biztonság kedvéért 2006-ban hetekig vezette az amerikai Billboard Hot 100-as slágerlistát. Úgyhogy elég jól sikerült, mondjuk nem csoda, hiszen a hőfoka is elég magasan ég. Én pedig hátradőlök és indítom is!

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Bigfalvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, és remélem, hogy élvezitek az estét. Főleg úgy, hogy olyan dalok jönnek át, amiket szó szerint imádnak az emberek. Most például Justin Timberlake érkezik, és a Can't Stop the Feeling egy olyan dal, ami nemrég átlépte a YouTube-on az 1 milliárdos megtekintést. Azt a turó Rudit, abból azért szépen kaszálhat Justin. Na mindegy is, hallgassuk meg, én azt mondom.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Én azt javaslom, hogy így kevéset 10 óra előtt most egy picit vegyünk vissza, és kicsit lazuljunk. És ehhez hozok egy tökéletes dalt, ami nem más, mint Warren G. és a Regulate.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Visszavárják a korábban fiatalítás címén elküldött katonákat, kiderült, milyen arcvonásokat találunk vonzónak a másikban. Felhőket, néhol esőt hozhat egy hideg front. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Visszaveheti a honvédség a korábban fiatalítás címén elküldött katonákat. Az ezt lehetővé tévő jogszabály már megjelent, jelezte közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, augusztus 1-én várnak minden érintett katonát a bálnában. Hamarosan közlik a regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat is. Vegyünk fel mentőmellényt, ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint így megelőzhetők az esetleges tragédiák.
3: Vízisport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk fel mentő mellény. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentő mellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentőmellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
2: A világon először végeztek el robotokkal egy teljes műtétet. A gépek sikeresen távolították el élő sertések epehólyagját az Egyesült Államokban. A Nature tudományos magazin cikke szerint először egy humanoid sebészrobot és egy neki asszisztáló emberi orvos, a második operációnál pedig két egymás mellett dolgozó humanoid robot végezte el a beavatkozást. A robotok

0: Politika déli cikke szerint.
1: Holnap kezdetben általában napos idő várható gomoly felhőkkel, eleinte főleg az ország keleti észak-keleti részén készülhetnek záporokra, zivatarokra, délután aztán hideg front érkezik felhőkkel, esetleg csapadékkal. A csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, szétszélednek a felhők, és többnyire napos időre van kilátás a maradék felhő mellett. Zápor, zivatar leginkább a déli-délnyugati harmadban jöhet. 25-31 fok lehet kint.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, és egy csodás szombat estét vagy éjszakát, kinek hogy tetszik. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Focis nyelven szólva az első félidőnek vége, viszont itt van a második félidő, felfrissülve, új erőre kapva, már indul is. Robbie Williams kezd nálunk, ez az Angel.
3: Ez a Night Shift, a Best FM-en.

a mesét. Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na kérem szépen, holnap Emília névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Alfredokat, az Ambrózokat, az Arankákat, az Auréliákat, az Emiliket, az Eperkéket, a Goldikat, a Rubinokat, a Rubinákat, jajjaj, mennyi név van, a felét nem is használjuk itt Magyarországon. Egy a lényeg, hogyha hallottad valami családtag vagy ismerős nevét, akkor holnap reggel köszönsd fel, és ennyi. Negrokán érkezik nálunk, az a Cadaver.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nincs megállás, nincs pihenés, nincs lazálás, egy olyan dal érkezik nálunk, ami szó szerint megrengette nagyon sokáig az emberek, na meg a szórakozó helyek ablakait. Hogy miről van szó? Hát persze, hogy a House of Glass és Giorgio Giordano közeséről, ez a Disco Down.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a zseni, aki megtalálta azt a piaci részt, hogy nem csak a dalokból, hanem a csengő hangokból is meg lehet gazdagodni. Azután Akon csak úgy csinál dalt, hogy legalább 4-5 részt ki lehetett vágni ilyen 20 másodperces etapokra, és azt külön-külön lehetett értékesíteni. Így született meg annó a Locked Up is, ami most indul.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nagyon sok ember úgy van vele, hogy én soha nem fogok magamnak párt találni, és hogy valahogy nem működnek nálam a párkapcsolatok. Valahogy Jennifer Lopez is így van. Na de nem ő jön a folytatásban, hanem Latricia McNeil, aki a Someone Loves You Honey című dallal azoknak üzent, akik állandóan bajban vannak a párkapcsolatokkal. Higgyétek el, hogy van egy ember a világon, aki titeket nagyon szeretni fog. És pont, ennyi. Indítom is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és az a helyzet, hogy indul a szombati nap utolsó órája, nem sokára már vasárnap van. Ennek van, aki örül, van, aki nem. Én például el vagyok vele. Egy viszont biztos, hogy Jolanda Bikul kezdi ezt az órát, ez a Venus Peak Americano.
1: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy milyen idő várható a holnapi nap folyamán. Na kérem, 23 fokra ébredünk, 32 lesz napközben, azt szerintem teljesen jó, viszont tessék nagyon vigyázni, hiszen közepesen felhős lesz az égbolt, és egy elég erős hidegfront érkezik, ami mondjuk záporokat, zivatarokat is hozhat, de azért ez ne szegje kedveteket, azért menjetek pihenni a partra, mert 32 fok, azért mégiscsak 32 fok, és ennyi. Nálunk pedig Madonna jön a folytatásban, ez a Vogue.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és jön egy ékes példája annak, hogy mennyire, de mennyire működött anno ez az emo korszak, így a 2000-es évek közepe tájékán, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, egyre és egyre csak jelentek meg az ilyen előadók, és ilyen volt például a The Rasmus is, tőlük pedig érkezik most az In The Shadows.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nem elfelejteni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ami a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary néven megtalálható. Na, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne mindenféleképpen lecsekkolni, megvizsgálni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig ezt előre is nagyon szépen köszönjük, a folytatásban pedig érkezik nagyon komoly két csaj, kérem szépen Eve és Gwen Stefani, tőlük pedig a Let Me Blow Your Mind.

Best FM, a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és tudjátok, holnap este újra várlak titeket este 8 után. Addig is mindenkinek minden jót, most egy csodás éjszakát, jó pihenést, vagy éppen jó szórakozást, teljesen mindegy. Na meg vasárnapra egy csodás napot. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, holnap is ez leszek, viszont addig ciao ciao, és persze ciao.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Like no other.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: celebration.
1: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate. Come on.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Big Rock.

Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here it go. Free your mind.